Tunk dum, tunk dum, tunk dum, tunk dum, tunk dum, tunk dum, tunk dum, tunk dum.